0: Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo.
1: Lírico en la calle.

0: boy.
1: Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo.